0: emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească, emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 4-e, kedd van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A felsőszölnöki római katolikus templom harangját hallották. Felsőszölnök Magyarország legnyugatibb települése, egyben a legnépesebb szlovén falu, a magyar-szlovén-osztrák hármas határon fekszik. Lakosságának 90%-a szlovén nemzetiségű. Felsőszölnököt az oklevelek először 1378-ban említik. A harmadik Béla által alapított cisztercia apátság majorjaiból hozták létre az itt élő szlovének azokat a településeket, amelyek a Rába vidéken máig fennmaradtak. Köztük Felsőszölnököt is. A falu a Dobrai nagybirtokhoz tartozott, mely egészében a 19. század közepéig a Batthyányiak kezén volt. 1640-ben a falu utolsónak hódol meg a törökök előtt, hogy elkerülje a pusztítást, akik már előtte sarcolták István falva, Börgölin, Permize és Ritkarod szlovén falvakat. 1664. augusztusában a Szentgotthárdi csata előtt a tatárok égették fel sok más rábamenti faluval együtt. A lakosság előlük Stájerországban menekült, majd a csata végeztével hazatért, s felépítette a falut üszkös romjaiból. A II. Világháború után a falu belekerült a határsába. A módosabb paraszgazdákat az alföldre telepítették ki, mint kulákokat, közülük a legtöbben nem tértek vissza a szülőfalujukba. A községet a rendszerváltásig csak határsávi belépővel lehetett megközelíteni, a határvédelmi eszközöket az 1990-es évek elején számolták fel teljesen. Felsőszölnök történetének legnevezetesebb személyisége Kossics József plébános, aki nyelvész, történész és néprajzkutató is volt. Az első magyarországi szlovén tájmonográfia és számos kötet szerzője.

0: Jelenlét. Közélet.
1: Dévli szerekhev tumédomeli, Noroksi Szenettácsi Buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Esély a felzárkózásra. Oktatással és közösségi összefogással segíti a roma családokat az erdélyi református cigánymisszió. Nálunk minden fogás úgy készül, mintha otthon főznénk. Meséli Kovács Pálné, vagy ahogyan mindenki ismeri, Ica mama, aki gyermekeivel együtt vezeti hangulatos kifőzdéjét Budapesten. Háromszék településein több olyan roma közösség él, amelynek tagjai iskolázatlanságuk miatt is hátrányos helyzetben vannak. Ezt is igyekszik orvosolni az erdélyi református cigánymisszió, amikor nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is kínál képzéseket. Többek között Kisborosnyón is. A részletekről Veres Emese Gyöngyvér kérdezte Makkai Péter, református lelkipásztort, a Diakónia Keresztjén Alapítvány Sepsiszentgyörgyi fiókjának ügyvezető igazgatóját.
2: Közösségi médiának olykor vannak nagyon áldásos hozadékai is, hiszen nem csak tudomást szerzünk egy-egy eseményről, hanem látjuk akár annak a végkifejletét is. Úgyhogy így, hogy az erdélyi református cigány misszióban micsoda tanfolyamok zajlanak, felzárkóztatás itt Háromszéken.
3: Örömmel mondhatom, hogy milyen előre lépéseink vannak, és hogy Isten hogyan áldja meg ezt a szolgálatot, amit közel 2 évvel ezelőtt kezdtünk meg Kisborosnyón. Egyszerű istentiszteleti alkalmakat szerveztünk havonta. Aztán, ahogy megszülettek az igények, és ahogy a kérések megfogalmazódtak a közösségben, úgy kezdtük el bővíteni ott a szolgálatot, de tulajdonképpen ez is volt a cél, hogy eddig a diakónia alapítvány persze egy-egy igényre, egy szükségletre válaszol, de most ez a szükséglet és a megfogalmazott igény a közösség részéről érkezett, és ráadásul mindig egy ilyen közösségi alkalmon fogalmazódott meg. Tehát megtartottunk egy istentiszteletet, utána beszélgettünk, az egy közösségi alkalom volt, és akkor megfogalmazódott az, hogy mennyire fontos lenne a gyermekekkel külön foglalkozni, és hogy mennyire nagy szükség lenne arra, hogy egy tanodát, egy délutáni oktatást szervezzünk meg. És akkor azt mondtuk, hogy igen, hát persze, hát hogyha ez egy igény, akkor lássuk, hogy hány gyermek van az 1-4 osztályban, vagy a 0-4 osztályban, és akkor kik azok, akik ezt szeretnék, és így szerveztük meg. Ez volt az első nagyobb lépés ott. Most már ott tartunk, hogy közel 40 gyermek rendszeresen jár ebbe a délutáni oktatásba, egy meleg ebéddel, és azt követően persze házi feladatok, de nem csupán házi feladatok, hanem extrakurikuláris foglalkozások, vallásórák, meg játszás, meg hasonlók. Ez a tavaly elindult, és az idén már a helyi önkormányzat is besegített. Tehát ők is a költségeknek jó részét vállalták. A polgármester úr részéről, a helyi tanács részéről nyitottság volt rá, és látták, hogy ez mennyire jó a gyermekek részére, és hogy akkor fejlődnek, tovább tudnak lépni, mennek 5. osztályba, és akkor ennek a támogatását magukra vállalták. És persze emellett mondhatnám azt, hogy még szebb, hogy azt mondtuk, hogy a közösségnek is valamivel hozzá kell járulnia. Ugye itt egy nagyon szegény, hátrányos helyzetben levő közösségről van szó. A legtöbben szociális vagy gyermeksegélyből élnek, vagy ilyen napszámos munkából. Tehát nem volt ez könnyű, de vállalták azt az idéntől, hogy ők is hozzájárulnak. Egy kis összeggel, de mégis hozzájárulnak, és ez nagyon jó, tehát ezt fontosnak érezték. És látjuk azt, hogy amit fontosnak látnak, és a gyermekeik jövője szempontból egy előrelépésnek, arra még abból a kicsiből is tudnak áldozni és befizetni.

0: aztán az édesanyák, akik hozták, ugye, vagy viszik a gyermekeiket az iskolába, következő alkalommal megfogalmazott, hát ők is szeretnének tanulni. Kiderült, hogy bizony ebben nagy-nagy hátrányok vannak. Tehát 4 osztálynál többel egyik sem rendelkezik. És akkor elindítottunk áprilisban egy ilyen 3 hónapos kurzust, ami épp a múlt héten járt le, és ezt heti 2 alkalom volt, 3-3 órát, és ameddig gyermekeik az iskolapadban ültek, ők is visszaültek, mondjam így, az iskolapadba, és ilyen alapvető dolgokat tanultunk meg együtt. Persze, bibliaóra is volt, tehát egy kis bibliaiskolát is szerveztünk mellé, de közben megtanulni nevet leírni, kitölteni egy kérvényt, egy bankszámlát nyitni, tehát ilyen alapvető dolgokat tanultunk meg ez alatt, és olyan szép dolog volt látni azt, hogy a tanfolyam végén mindenki úgy érezte, hogy ez mennyire hasznos volt, mennyire előremutató, és már is megfogalmazottak az igény arra, hogy menjünk tovább, hogy akkor az egészségügyi, a higiénia területén, vagy akár valamilyen fajta szakmai téren szervezzünk kurzust, és folytatjuk ezt a dolgot. Ez ugyanakkor közösségépítés is, tehát 17-18 asszony vesz részt ezekben rendszeresen, és ők közösséget is építenek közben, és azt is látják, hogy akkor már sokkal komolyabban fogalmazódik meg bennük az, hogy a gyermekeik tanulására hangsúlyt fektessenek. Tehát látják, hogy miről maradtak le, és ez meg a gyerekeiknek pedig mennyire fontos lenne, és akkor azt támogatják, hogy a gyerekeik tovább tanuljanak.
1: Azzal, hogy a gyerekeknek biztosított a délutáni oktatás is a tanoda, nekik is valamilyen szinten megkönnyíti az életüket az, hogy akár elmehetnek dolgozni is.
0: Sajnos azt kell mondanom, hogy most aztán pláne nagyon nehéz munkahelyet találni. Tehát ez a közösség azért a munkapiactól nagyon távol esik. Mi azt gondoljuk, hogy hát Kisborosnyó itt van 20 kilométerre, tehát nincs is olyan távol, de onnan nézve, ebből a közösségből nézve, az bizony távol van. Mivel kerül be, hogy tud bejárni Szentgyörgyre például, vagy Kovásznára dolgozni, hogy kapott munkahelyet, hogyan keresi meg a munkahelyet, amikor, ahogy mondtam, bizony olyan helyzetben vannak, hogy a saját nevüket nehéz volt leírni, azt is meg kellett tanulni. Tehát az ő esetükben inkább abban kéne gondolkozni, hogy ott a faluban ők mit tudnának kezdeni. Az ottani erőforrásokat, az ottani lehetőségeket felmérve, akár összefogva, mit tudnának együtt, vagy egymást támogatva dolgozni. Itt gondolok akár egy kis kertészetre, vagy egy kis saját kis farmocskára, ahol legalább a saját szükségletére megtermeli a betevő falatot, tehát a zöldséget, vagy hasonlókat. Vagy feléleszteni ilyen régi, tradicionális munkákat, szakmákat. Hát ők igazából még egy jó pár évtizeddel ezelőtt téglavetésből és téglaégetésből éltek, és az azért biztosította egy-két családnak az egzisztenciáját. Vajon nem lenne ebben lehetőség? Tehát ezeket kéne ott igazán felkutatni, mert az, hogy ők elmenjenek a városba, az ő esetükben elég nehéz.

0: Kizárólag magyar anyanyelvű roma közösségről van szó?
1: Igen, hát sajnos románul szinte semmit nem tudnak. Ez is egy nagy probléma.
0: Tehát egy ennyire zárt közösség.
1: Igen, és annyira gond, hogy ugye például a faluban nincs családorvos, Nagypatakon van családorvos, amelyik egy román közösség, és román orvos van. Tehát oda járnak át, és bizony az is egy nagy gond, hogy valaki mindig kell menjen velük, hogy fordítson, mert nem értik meg azt, hogy mit kér, vagy mit mond, vagy mit javasol az orvos. Szóval alapvető, mély, nagy hiányosságok vannak, amiket pótolni kell.
0: Hány munkatársal tudják ellátni ezeket a feladatokat önök a misszión belül?
1: Ez a része, amiről beszélünk, egy nagyon kicsi része a missziónak, hiszen egyfelől a misszió és a diakóni alapítványnak a család és gyermeksegítő ágazata együtt dolgozik. Tehát jelen pillanatban 600 gyermekünk van Kovászna megyében a délutáni oktatási rendszerünkben. Ennek jó része hátrányos helyzetű roma gyermek, és nagyrészt falvakon van természetesen, és a munkatársak, a vezetők ezt viszik, és ezen belül szerveződik úgymond egy-egy specifikusabb rész, mint a Kisborosnyó, ahol már egy egész közösséget próbálunk összefogni és építeni minden téren, és ebbe benne van az is többek között, hogy van Kisborosnyóról olyan fogyatékkal élő fiatal, akit behoznak például a nappali központunkba. Tehát ilyenszerűen nem csak a gyermek vagy a családsegítő rész, vagy nem csak a cigány misszió, hanem a fogyatékkal élőket ellátó szolgálatunk is részt vesz ezekben a dolgokban. Azt látjuk, hogy az a jó, hogyha holisztikusan történik meg egy-egy ilyen közösségbe a mi jelenlétünk és a mi szolgálatunk. És hála Istennek, a diakóniának vannak a szociális területen nagyon szerteágazó szolgálat, és ezért éppen az, amire szükség van, az a kollega, vagy az a rész tud beavatkozni. Tehát, hogyha majd szó van mondjuk munkahelyre való felkészítésre, vagy munkahelyen való elhelyezésre, akkor azok a munkatársak, akik különben más projekteken belül ezzel foglalkoznak, tudnak támogatást nyújtani. És ilyenszerűen akkor azt is mondhatjuk, hogy 10 munkatárs is implikálódott ebbe, de akik mondjam azt, hogy napi szinten implikálva vagyunk, és ott vagyunk, 3-an veszünk részt, és van egy gondnok, egy roma ember a közösségből, Ruzsa István, aki a közösséggel való kapcsolattartást viszi, és nagyon ügyesen szervezi is a közösséget, sok helyen szószólójuk, nagyon nagy segítség munkatársként is együtt dolgozik. És akkor természetesen ebből a közösségből is próbálunk kilépni, szélesíteni a tevékenységünket. Lesz többek között a Kovászna megyei roma közösségek képviselőinek a találkozója. Tehát megpróbáljuk megszólítani a többi roma közösséget is, főleg falvakon élő közösségeknek, és a képviselőivel együtt gondolkozni, hogy a következő másik faluba, a harmadik faluba, felső háromszéktől kezdve egészen Kökösig mit lehetne, és miben tudna a közösség segíteni, és így egymás terhét hordozva megpróbálnia ezeket a közösségeket felemelni, megerősíteni.

0: Végül, de nem utolsó sorban, amikor felmerült ez a beszélgetés ötlete, és kerestem önt, akkor éppen Nyugat-Európába tartott egy nemzetközi konferenciára. Milyen hozadéka van az ilyen nemzetközi tanácskozásoknak? Mennyire tudnak más tapasztalatokat, más módszereket itthon meghonosítani?
1: Most már évek óta a református egyházkerület, illetve a diakónia, az euródiakóniának a tagja, és a Róma felzárkóztatási platformnak nagyon aktív résztvevői. Általában évente két ilyen konferencia van, az egyik kimondottan valamelyik partnerszervezetnél van megszervezve, ott jönnek össze a különböző szervezeteknek a képviselői, és osztják meg a tapasztalataikat. Most éppen Oszlóban voltunk, és a városi missziónak a Roma szolgálatát néztük meg közelebbről. Oszlóba nagyon sok, főleg Romániából nagyon sok roma cigány ember érkezik, és közöttük most már egy évtizedes szolgálat folyik. Elmondták a tapasztalataikat, a kérdéseiket, mi is elmondtuk, hogy mit látunk itthon, és ezek az alkalmak nagyon jó arra, hogy a partnerekkel találkozzunk, kapcsolatépítés, akár egy EU-s projektben való partnerségnek az elindítás. Ezek mind annak a részei, hogy miért is veszünk részt a nemzetközi hálózatokban. Úgy érzem, hogy sokat tanulhatunk tőlük, de ugyanakkor, ami nagyon fontos az, hogy igazi jó partnerekre találunk, és velük tudunk kiépíteni jó kapcsolatot.

0: Dudumó, bodag, lecsósa patra. Autentikus roma ízek szeretettel fűszerezve. Így készülnek a finomságok abban az újpesti családi kifőzdében, ahol Icamama főz a lányaival és az unokáival. Az ide betérők a régi családi ízek és a plusz kilók mellett a híres roma vendégszeretettel is gazdagabbak lesznek. Kovács Pálnét és Lakatos Kovács Klaudiát Szénási József kérdezi.
1: Icamama, már javában megy a főzés.
2: Már megy a főzés.
1: Miót főztök ma?
2: Megy a dudumó, a cigánytök. Ez egy hagyomány, régi cigánytök, amit a nagymamámtól, meg az anyukámtól tanultam. Ők tanítottak főzni.
1: És ebben mi kell a dudumóba?
2: A dudumóba 6 féle hús megy. Ebbe van füstölt, ebbe van tarja, dagadó, lapocka, karaj.
1: A lányokat is már megtanítottad főzni elég fiatalon?
2: A lányokat már 5-6 éves korokból odaállítottam főzni, hogy főzenek. A lányok ugyanúgy főznek, mint én, sütnek, főznek, süteményt. Mindenre megtanítottam, már 8-10 évesen már főzték a pörköltet, a töltött káposztát, ami létezik, mindent.
1: Klaudia, mi az, amit anyutól így megtanultatok, akár az élet területén, főzés, vagy család területén, amit ő nagyon jól csinál?
3: Tömören és röviden mindent. Mindent tőle tanultunk, azt, hogy hogyan látjuk el a családunkat, hogyan vezessük a háztartást, hogy neveljük a gyerekeinket, a férjeink mellett hogy viselkedjünk, a gyerekeinket mire tanítjuk, és persze nyilván a főzést.
1: Mit szeret a család a legjobban, amit mondjuk te készítesz neki?
2: Hát a töltött káposztát azt nagyon szeretik, állítólag nagyon jól csinálom, esküvőkre is járok főzni családba. Debrecenben laknak rokonaim, és oda a marha pörkölt, rántottak, sütemények,
4: lecsók,
2: szeretnek mindent.
1: Aki bejön ide hozzátok, akár ebédelni, vagy később is, mikor vagytok elégedettek, ahogy megy innen ki?
2: Hát, hogyha jól lakva.
3: Jó kedvel. Általában jó kedvel mennek ki, mert már tele van a hasuk, és finom a tette.
2: Mindenki úgy megy ki, hogy azt mondja, nagyon finom volt, esküszöm.
1: Van-e különbség itt a mama azt, amit itt főztök, vagy otthon? Vagy ugyanazokat az ízeket?
2: Ugyanazokat az ízeket, nem tudunk másképp főzni. Mi egyet tanultunk meg, egy hagyomány cigányosan. Mi másképp nem is tudnánk, sokat főzünk, finomat főzünk, és csak azok az ízek vannak meg, amiket megtanultunk a őseinktől, a régi, hagyományos.
1: A hús az elengedhetetlen.
2: A hús az elengedhetetlen, az mindig ott kell, hogy legyen.
1: Klaudia, hamarosan el kell menned, mert máshol is dolgozol, ha jól
3: tudom, mit csinálsz. Ott. Van a 9. kerületben egy másik büfénk, ahol ugyanígy főzünk, és a megrendeléseket készítjük.
1: Te vezeted azt?
3: Én vezetem.
1: Te vagy a főnök.
3: Igen.
1: Ott nincs a mama.
3: Igen, hát hogyha ilyen nagyobb dolog van, akkor ott is beleszól a mama.
1: De ott már egyedül döntesz.
3: De ott igen. Igen.
1: Mellette itt van a unokahúgod.
3: Ő az unokahúgom, az neked, öcsém lánya. És a keresztlányom.
1: És neked mennyi gyerek van?
3: Nekem 2. Egy fiam és egy lányom.
1: Mekkorák?
3: 14 a fiú, és 9 éves a lány.
1: És te lányod is főz már minden csinál?
3: Persze. Igen. Igen, segít.
1: Mennyire nehéz vagy könnyű mondjuk anyuval vagy egy családdal együtt dolgozni?
3: Nekünk ez a természetes, hogy mi együtt vagyunk. És együtt dolgozunk, és együtt csináljuk.
1: Szerintem mitől működik jól ez a vállalkozás, meg a család is?
3: Szerintem ami a legfontosabb az az, hogy anyu nagyon összetart minket, és mindenkire nagyon odafigyel, és itt nincs az, hogy az egyikünk nem érvényesülhet, csak a másik, vagy csak mindennek úgy kell legyen. Mi mindent megbeszélünk, és közösen megoldjuk.
1: Mi készül még ma itt? Itt a mama, látom, lecsó is van, ugye?
2: Lecsósapatra, pörkölt nokedlival, sült hús.
1: És bodag lesz?
2: Májas tészta, bodag, cigány bodag, májas tészta sült hússal, sült oldalassal, sült csirkecombbal, sültek, minden, ami kell.
1: Meg itt van a legkisebb segítőd, ugye?
2: Itt van a legkisebb segítőm, meg lesz túrógombóc, amit mi készítünk háziasan.
1: Itt nincsenek fagyasztott dolgok.
2: Itt semmi, itt mindent mi pucolunk, krumplit, zöldséget, túrógombócot, itt nincs, is olyan, hogy mi fagyasztott dologról főzünk, vagy készítünk bármit, itt semmi olyan nincs, ami fagyasztott dolog. Nem szeressük. Nekem 6 gyerekem van, 4 lányom van, 2 fiam.
1: És unoka mennyi van?
2: Unokám 16. Erre vagyok büszke, ezért élek, ők az életeim, nekik élek, mindent nekik együtt vagyunk, minden nap, olyan nincs, hogy ne legyünk.
1: És ha nem az étterembe vagytok, otthon is te főzöl?
2: Ó, persze, persze, mindegyik, anya, te főzél, tudod.
1: És ez szüleidtől, és ezeket láttad, amit most te átadsz?
2: Így van, az én szüleimtől, a nagymamámtól, az anyukámtól. Mindig odaállított anyukám, soha nem felejtem el, és mondta nekem, gyere kislányom, nézed majd, ez hasznodra fog válni, hogyha férhez mész. Tiszafürediek voltunk, nagyon nagy kertünk volt, nagy házunk volt, anyukám, apukám fuvarozott, lovak voltak, tyúkok, kacsák, libák, disznók, egy évbe vágtunk 10 malacot, úgyhogy minden a kertben, minden megvolt, minden. Anyukám még fölköltöztek Dunakeszire, hát ez még gyerek, én ott is születtem.
1: Ott már kisgyerekként már.
2: Igen, én már kisgyerek, épp hogy csak ott megszülettem, de itt nőttem föl Dunakeszin az egész család.
1: Szerinted Lica, mi az a plusz, amit tudtok ebbe a kis kifőzdébe, kajáldába, ami nem olyan, mint a többi?
2: Szerintem az, hogy szívünket, lelkünket adjuk, szeressük az embereket, nagyon normálisak vagyunk mindenkivel, szeretnek is minket, meg a finom kaják. Volt például egy fiatalember, úgy hiszem Érdi volt, aki idejött, és csülkös pacalt főztem. És odajött, hogy ki főzte ezt a pacalt, és mondják a lányok, hát anya. És akkor mondja, hogy megpuszilhassa a kezemet? Hát mondom, ne, de ő meg szeretné puszilni a kezemet, mert büszkén kimeri ejteni, de már akkor sírt a fiatalember. Hát egy ilyen 40 év körüli volt, húltak a könnyei, úgy megsajnáltam, és akkor mondja, hogy nagyon jól tudott főzni az anyukája is, meg a mamája is, de még ezt a szót soha nem ejtette ki, hogy ez attól is finomabb volt. És majdnem elsírtam magam én is, olyan úgy sírt, és puszilgatta a kezeimet.
1: Közeljövőben hogy mit kívánsz a családodnak, a vállalkozásnak, hogy mivel lennél így elégedett?
2: Én azt hiszem, hogy elégedett vagyok, mert minden olyan, ahogy én szeretném, meg minden úgy megy, ahogy én szeretném. Talán már semmit, mert minden megvan nekem, ami kell, a gyerekeim, az unokáim. Az embereknek minden jót meg tudok adni, és hát azt szeretném, hogy továbbra is így legyen, és még sokáig éljek a gyerekeim mellett erőbe, egészségbe, meg az embereknek, hogy még jó sokáig tudjak főzni, jó sok finomságokat.

0: volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásin Déblésza, Fitzanatos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
2: Trinfálo glaso. Leunicano rádió osco lovarisco nacionalno glaso.
3: Teven bachtale romale. Kate ungrico rádió vosajsunen perománi síb. Muroanav Kvalla Gábor. Andi mékútak hetáne a vilele megyekerom te kelempe, te futbalozni. Naferi andó szasztyimó kamen, andakodi avilek hetáne tejek sukár dromingren majd dur, szórostás Laci kerdasz. Pakodogyesz vorbil, orostás Csabi, hajokolom pár Gábor.
4: Pekado szavatunogyesz, katesan pekado torna, pekado lásogyesz, amáru bacsiszko gyeszikado, ke rostás lacesko, gyesz szikkadó szavatuna, gyesz kepende, sáve, pelesko emlékezett, oké renkadi torna, hát pela, kérde akarda számikat, ando mély kúta, Burai Béla.
5: Tavén baktáles a vale, leszim, ando cínok jörös a rostás Csabi, kati számando mély kúta, maskalerom, két hán ando számé Mária Mala, te sáj szikavasz, kadó gyesz Andre, le manusenge, szasz, maskalerom, Anglonu drádári szas orostás laci, andó cino halas beselas, volt szas a legmai Anglonu rom, maskalerom kon, lerom megé krisinkre las, maskaleg ázse, ta is utilas le romén, ande bute bútyande, szikadas lenge sukári bútya, szó saj keren majdúr, atuncsi ige, imange nyámosas, volt szas szársondem, kodorom, konkrét hánykért das leterne romén pe fociva, kadogyesz leszke dine, le rom, ande gruppa vilam ketáne, szárszodik, mi misto hatjáram ma, pe kadogyesz, de kodisztite pana muroilo cse poduka, ke kadogyesz leszke dine, de szaszinké jék manús, amendar szasz, ando cinok őrös, o kunhegyesi feri, mikodó amáro trádári szasz, maskar le rom, kadogyesz szeldongedász, a rom, kon kethána da szamenkat he, a Béla Burai, mikä hatjára majd bútka szai bútja kethána tubasztan ez andé megye, te saj szeri száradt pamári pure, kadal manusa, kon sukádrom, buterdasz le terner homenge.

Avile, an der Celo vármegye, an der Kecskemét, an der Kiskunfélegyháza, an der Baja, an der Soltvadkert, an der Kiskörös, an der Szokode Tana, te mérkőzin, te suvenpeket háne, hogy konszár rúgi labda, konszár focizin, és egy nagyon patyiváló szavatunk, hogy ez te trádempenge, ke bár azon kívül, hogy báro primáris, az báro trádári, amáro bacsi, amáro hró, bacsi, amáro, hát ne csak bacsi szaszamenge, hanem vipra szaszamenge, nyámo szaszamenge, de igazán buk, o Burai Béla, anda vi anda kode, hogy te ne is száraz lesz ke, hogy tránda bers, tráda szamens, zikada szamenge, e krisza, szártrubúj, jekváresa, majbute, gázsenca, szárte kera szamári bútya. Azon belül azért akarda szameket háni, szerintem a Béla, mert vi kérde hatyára, hogy jekváres, te ne is száraz, jekváres, te kamasz, te tiszteli száraz, és ne csak felületesen, hanem anda csacsoiló kérde, szaramáre púre. És meg kérde hatyára, hogy jó Béla kaszavi, patyiváli bútyika, mert te kérde. Szerintem, kadu szavatunk, hogy ez kaszavó.

0: Andi még kutak, hetáne a vilele megyekerom, te kelempe, te futbalozni. Naferi andó szasztimó kamen. Andakodi avilek hetáne tejek sukár domingren majd dur. Szórostás Laci Kerdasz. Pakodogyesz Vorbil, orostás Csabi. Hajó Kolompár Gábor.
1: Kerregindi szi hagyománya. Ma intig orostás Laci e mujálenca Kerdasz e kaszavó sportnapó. És e mujále hajé rom kérdejék torna. És akkor meg kérdezted, hogy a supáns berszakó bers kérdek a románi mujálickó torna, és akkor áll meg szaszkat helyek jáger kupa, egy gázsó szasz, puro jágeri, edzővó szasz, és kana gelasztar, kado puro gázsó, kérde, kande romtena iszín leszke, hogy kaszeva sukár bútya szarkadó focivó, szityárda szeromenge, hogy kérdejék kupa, kérde szaszi jáger kupa. A kanak meg kérde, hát járen, anda megye, anda bácsicsú megye, igen, nagyon bút, pati vále, rom, sáve vezető úr, hogy tekeren egy káver kupa, ne egy gázsánó, hanem románó, rostás kupa. Meg erre hagyja, hogy hagyományi igazándiból, meg erre hagyja arra, hogy amekérdem, és amely fogi száraz, a teker az hagyományi andakadó, és akarnak inkje maj federket hane trubujte inkras sar ez idáig. Na, akarnak pálal tedik has, pálal pe tranda vagy pe bizsbers, na nagyon kutyildam kethane. Szétkidaszam engem, mindig szaszvár, ez az, hogy szétkidelame. És ami csőkamaszte politizári száraz, ami felé trai száraz kamaszame. De suvasz téle ulantó, a mérlegó, suvasz téle, te dikhaszamen, hogy kérdete trai szárazame a máre románi sáve. Mert szikán a lazsam, hát csizsanen kérde románi szártru bujasz, szár pérelaszpe. Kána Egy máj puro manúzsal, nekodi penen leszke, hogy a veszasztó baktáló vagy, a penen leszke szavaszkomán. Hát kadi, na, csipérelpe, és mert kadi penen, hogy kadi torna, hajpekadó hagyomány, igen, nagyon lási alkalmurej, hogy vérománi síp, hála tuke, vitu ingres amáró hangu, amáró glasszó, e maj buteromenge, és zsanaszte gyakorú száraz amáró síp. Meg szaszék nagyon báró, gogyavergázsó, kompenen, lássó gondolkodó, vagy pendasz, hogy nyelvébe él a nemzet. Na most akának, amert, te ne fogi száraz

Ugyan Kelgin Dimasár voly, ugyan Kadopenal, Katjenca Maj Budzsan Stepanal, Kadal Gyeszeszó Ketáne, Anen Kadal Manusa, Kon Leromen, Hutyilen Ketáne, Maj Bud Gyeszeszó Bulansz, nagyon lassan múlva élok, Dikauka Teletérne, Sáven, Dené Patyiv, Amare Purenge, Kona Banai Maskaramende, Szárszó Dikavi Amare, Kaszame Andam, Andal Cinokőr és Amare Savora, Ketáne Kerdepe Andal Cinokhalas, Dikos Lehalasz Kisáve, Száma Lenas Pamare, Tena Sértonre, Tena Azbanle, Muro Ilo Bárolas, Szárszó Dikoszle, Dika, hogy Andal Mikuta, Andal János Halma, Szakat Helyletérne, Kodi Penal Majbút, Rom Trubunaszta Venkethane, Andare Megye, Szárt Andal Kalocsa, Majdúrinke, ke vikote pizsárdos a szamáro praló Laci, ke bút bútja kérdez maskar le rom vojszasz, valójában vojszasz maglunom a nuskon, ke tánandasz le romen legázsenca, te saj kelempe le labdasza, kadogyas leszkedine, trubaszti torgyára szopre majzurále sáven, te saj kelempe legázsenca, te szikavasz Andre, Szoszko autentiko piravasz palamáre pure, szoszik lamkatalamáre pure, de sajszik a vaszándra lenge, van mert romszám, és nakodal romszárszodik kempa mende, ami csacsi romszánkon, a máró autentiko máró purányi pe, egy pravasz majd úr, a máré tér nengített sajdasz le perdal, mert ke dikav kadal manusakon katelyakánik, kadal anda csacsó ilove ketáne, ke dikav von majd úr, kamint ingren kadal bútja, anda halas le rom, kodol valójában Patyi Viszárende Manusen, Penge Puren, ke nyámoj lenge o Laci a rostás, például lesz ki búti majd úr, te zsutilló szontó drágo, de kodok kívánni, kodol Manusenkon, Patyi Viszára Mári Puren. Mezumabab te zsuti, ande szakó félo, ande szosztem és anáv, kegindi szita vaszkethane, kedi borba, szó szimaskara mende, majd úr tubújte inkraszt, majd tubújte te penaszla romenge, talán majd bút bútja kethane, majd bútjes maskara mende, ke nastite brista samare puren, konstitjárdamen, pekadala sukár bútja, pekadok kívánni.

0: Andi még kutak, hetáne a vilele megyekerom, te kelempe, te futbalozni. Naferi Andó szasztimó kamen. Andakodi avilek hetáne tejek sukár dromingren majd dur. Szórostás Laci kerdasz. Pakodogyesz Vorbil, orostás Csabi. Hajó Kolompár Gábor.
1: Me chiede a chiara si la te aglamende che e che c'è l'iscone galbeno polovo si pelende nagyon lasce chavei la soilengo yateco nagyon zuralei me chiede a chiara si vi anda baya von lenge lole hai kale polovo si lenge bayavitsko amaro pralando halas penelo di bayavitsko chave kodol mai kole ek ceppo azért szikóle inkább nagyon terné mátere, de lengó illó csacse zúrá lesz, kote is, kote sumempe. Szíjén inkább e mai budzséne, anda kiskörös, vivon nagyon lásai, vivon nagyon zúrálei, e halasicka, anda zeleno polóvó helyen, de zeleno kurto kalcasi, van nagyon technikásai, nagyon kote sumempe, és sportszerű burei. Nagyon cerra na fel, na szul, kerem pálya.
2: Halas, halas ellen.
1: Szia, a mélykút, inkább a mélykútak és áve, vikodó nagyon zurálej, van a szemben de vunetáj, vunetagádej, de vivon ugyanka szare-szare halasicka, nagyon kote figyelin, sportszerű vagy, patyi válej. Szare-sáve, patyi vimpe, nagyon lásej. Hát szia, vatkert, icka, palamuro nefu, palamuro puvale sáve. Nagyon zurálej, von a kanak nyeliszárde, von VS Kecskemét, Kecskeméten már de 7-3-ra. Meg kodig indi, hogy majlása zséne, meg te tippeli, kecel, csoltvatkert és kiskörös egyértelmű elfogult.

0: Zalán, quando che c'è la voglio o primari, o voi Domingo Trade, voi Trade Lope, da Kabicka, per Marusi, me chiede prima di primari, voi io cotto che più se lo voi, da gli più non lascio sportiate, così io Zalán. György Zalán, Busei.
1: Mi kell Dika lehallasszke pure, de kodolabban ajkathe, szárszodika, egy kecelyek misto, misto kellen, misto, misto zrálesz kellenpe, ki kodolabban pure játékosaj. Kell gindi, katinaj, kodokon kon anglunaula, csikodokon paluno, kadi jegbújtján, de jegbújtján vilám ketáne, de majd zurálni játékos nem rejják el a kecelyeké.
0: Szakonta vesz az dobak talokon sünnel, akadi hírma, rága szunta, de szunta márját, és a rubeltumén, bakasz az órasza, ha szokod el a simasza, ámente de lo szunta del.

Kadongriko rádió vosas perománi síb. Pejek kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, saj sunen amen. Kvalla Gábor esz sundine. Ásendév lesz a...

0: Милі послухачі, наш нинішній програм ся скінчив. От здравка тут вас Іштван Пор, звукмайстер, і я на Фабія, редакторка. Чуємося у тиждень, а поки міркуйте на це. Будьте здорові!
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Mandic Predrag.
2: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallják, ezúttal Pécsről. A szerb népzene és népdal világa rendkívül gazdag. A mai műsorunk is erről fog tanúskodni, hiszen a szerb zenei kultúra ápolójának egyik kiemelkedő egyéniségét, Ana Bekutát fogjuk bemutatni. Azt a hölgyet, művésznőt, aki mint Nada Polic látta meg a napvilágot, és az Ana Bekuta művésznevet később 1985-ben vette fel a PGP RTS lemezkiadó producerének tanácsára. Énekesi pályafutása azóta töretlen, több mint 3 évtizede énekel, számos sláger kötődik a nevéhez, és szívesen szórakoztatja a nagyérdemű közönséget. Bejárta Amerikát, Ausztráliát, Európát, a népszerű énekesnő Magyarországon is vendégszerepelt 2005-ben. Mai műsorunkban tehát Ana Bekutát mutatjuk be, az ő dalaiba, gazdag repertoáriába kínálunk önöknek betekintést. Jó vételt, kellemes rádiózást kíván a műsorvezető szerkesztő Mándics Predrág.

Voli me voli, szeres, szeres, nem adom meg magam az éveknek. Énekelte Anna Bekuta, aki mint Nada Pólic látta meg a napvilágot, 1959. szeptember 6-án Banyában, egy dél-szerbiai településen. Gordana Nadezhda a legidősebb gyermek volt a Pólic családban, neki és két húgának a szülők igyekeztek mindent megadni, ami nem volt könnyű, hiszen míg az apa Branko földművesként, addig az anya Milica szakácsként igyekezett megkeresni a napi betevőt. Nada Pólic életében fordulópontot jelentett, hogy 17 évesen terhes lett, egészséges kisfiúnak adott életet. A gond nélküli tinédzser életet egy gondokkal teli bizonytalan jövő váltotta fel. Kezdetben egyedül, később családja segítségével kezdte nevelni Igor nevű fiát. Ám bár tanítónő szeretett volna lenni, mégis az élet a zene felé vetette útját. Ebben apja is támogatta. Elkezdett énekelni, első honoráriumát a Priboj első hangja megmérettetésen kapta, amelyen második helyezést ért el. Innentől kezdve nem volt megállás. Főleg szállodákban énekelt. A következő fordulópontot 1985 jelentette számára, amikor megismerte Predrag Vukovic Vukas zeneszerzőt, aki neki ajándékozta a Já nisam rođena da živim sama című dalt. Az ő, illetve Lídia Hábic, a PGP lemezkiadó producerének tanácsára művész nevet vett fel, s onnantól kezdve már nem mint Nada Pólic mutatkozott be, hanem mint Anna Bekuta. Következzen tehát a Já nisam rođena da budem sama, azaz Nem azért születtem, hogy egyedül éljek című dal.

0: Azt Anna Bekuta sem titkolja, hogy számos fordulópont volt az életében. 2005-ben Budapesten vendég szerepelt, és akkor ezt mondta nekünk.
1: Létezik számos dal, amely fordulópontot jelentett az életemben. Ilyen a Jani szám Rogyena, Te zsivim száma, azaz Nem azért születtem, hogy egyedül éljek című dal, amely 1985-ben jelent meg. Aztán 1989-ben mutatkoztam be a Tuszám Rukudati Pruzsim, azaz azért vagyok itt, hogy a kezemet nyújtsam neked, de még számos dalt emelhetnék ki, amely nagyon népszerű a közönség, a hallgatóság körében. A több mint 30 éves karrierem alatt nagyon nagy szerencsém volt, hiszen a szövegírók és zeneszerzők számos lágerrel, gyönyörű dallal ajándékoztak meg, és azokat úgy sikerült elénekelnem, hogy azok utat találtak a publikumhoz, amely szintén szívesen énekli őket.

1987-ben Anna Bekuta új szövegírókkal és zeneszerzőkkel kezdett együttműködni. Ennek köszönhetően új slágerekkel örvendeztette meg a szerb népzene és népdal tisztelőit, kedvelőit, ide sorolandó a Stani Stani Zoro című dal is.

Énekesi pályafutása alatt Anna Bekuta számos fesztiválon vett részt, amelyeken gyakran győzött, vagy pedig a második-harmadik helyezést szerezte meg. Két sikertelen házasság után egy ismert szerb politikus oldalán találta meg a boldogságot, mi több fia gyermekei, az unokák jelentik neki a legnagyobb örömöt. Talán ezért is szól olyan szépen a Recis Vajoj Deci, azaz Mondd el a gyermekeidnek című dal.

Anna Bekuta szívesen énekel duetteket is. Ezek a dalok is utat találtak a közönséghez. Egyik ilyen dala Shaban Shaulitjal előadott Crvena Sunce, azaz a Vörös Nap című szerzemény.

0: Bárhova is hívják, a közkedvelt énekesnő igyekszik eleget tenni minden meghívásnak. Szívesen barátkozik a közönségével Európában, de a világ más részeiben is nagyon sokan vannak, akik szeretik Anna Bekutát. Ő is szereti ezeket a találkozásokat, barátkozásokat.
1: Kako izgleda u rasejanju, to dobro znam kako je našim ljudima u rasejanju.
2: Hogyan fest a Szerbián kívül élő emberekkel való barátkozás? Mivel régóta vagyok az énekesi pályán, és pontosan tudom, milyen az, körbejártam az egész világot. Jártam Amerikában, Kanadában, Ausztráliában, Európa számos országaiban vendégszerepeltem, és azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan szomorkodnak, visszavágynak a szülőföldre. Én ilyenkor mindig arra törekszem, hogy dalaimmal lelket öntsek beléjük, mindenkinek teljesítem a zenei kívánságát, és jó, felejthetetlen szórakozást biztosítsak.
1: Trudimo se da budemo opušteni i da napravimo lepu zabavu. To je najvažnije.

Kedves hallgatóink, önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallották, és benne a népszerű Anna Bekutát, ismert szerb énekesnőt, aki bízunk benne, hogy dalaival még sokáig fogja örvendeztetni a nagyszámú publikumát. Kívánunk neki további sikereket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Mándich Predrágot hallották.

0: volim te volim. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. augusztus 3-a hétfő van.
2: Národnostná emisia Maďarskog rádia na hrvatskom jazyku.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji, i dobrodošli u dvosatnu emisiju na hrvatskom jeziku. U današnjem izdanju donosimo najnovije vijesti i najave događaja i života hrvatske zajednice u Mađarskoj. Govorit ćemo o izdavačkoj djelatnosti Kroatike te programima planiranima nakon ljetne stanke. Osvrnut ćemo se i na ovogodišnje svjetsko nogometno prvenstvo, a predstavit ćemo i putujuću izložbu Hrvatska mora i okaja. Iz našeg arhiva izdvojili smo i prilog o moličkim Hrvatima koji već stoljećima čuvaju svoj arhaični govor na našu tradiciju i hrvatski identitet. Priloge su pripremili Renata Balatinac, Tomo Fury, pripravnica Lea Škrlin te urednik i voditelj emisije Andrija Pavleković. Za tonskim stolom je Norbert Aut. Ostanite s nama u sljedeća dva sata.

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most hétfői műsorainkat ismételjük meg. Először Három szólamra című portrémagazinunkat, majd szlovén félórás műsorunkat, ezt követően nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A Nemzetiségi Rádió roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Tóti Kenikő.

Kovács Antal Máté zene iránti érdeklődése édesapjához, Kovács Antalhoz és nagyapjához, Kovács Antal Gólymához köthető, akik az Andodrom zenekar alapítói voltak. Gyerekként édesapja gitározni tanította, de hamar az ütős hangszerekre váltott. Később a zenei ritmus alapját adó perka hangszerek megszólaltatásának mestere lett. Ma ő az ország egyik legkiemelkedőbb ütőhangszerese, aki több zenekar tagja, nem csak ütősként, de gitárosként is. Amire igazán büszke, az a nemrég alakult a Kovács és a Cigány Karaván formáció. Kovács Antal Máté nemzetközi színpadokon is megmutatta tehetségét, számos külföldi koncerten van túl, és büszke arra, hogy ő lett a világ első olá cigány endorszere. Emellett műsorvezetőként is tevékenykedik, és a fiatalok oktatásával is foglalkozik. De a tudás átadása mellett az ifjú zenész tehetségeket arra is figyelmezteti, hogy erre a pályára csak az lépjen, akiben a tehetség mellett az alázat és a kitartás is megvan. Köszöntöm Önöket, Tóthik Enikő vagyok. Ma Kovács Antal Mátéval beszélgetek. Tartsanak velünk!

0: Köszöntöm a stúdióban Kovács Antal Máté, zenész, műsorvezetőt.
1: Köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást.
0: A portréban ugye az egész életedet fogjuk felgöngyölíteni, tehát kezdjük az elejétől. Hát inkább a születésedtől, zene iránti érdeklődésed, ugye az már nagyon korán elkezdődött. Milyen családban születtél?
1: Hát valójában a család így több generációra visszamenőleg nem a zenével foglalkozott. Alapvetően édesapám és nagyapám, akik a zenével elkezdtek foglalkozni, még anno az Andodrom zenekarnak az alapítói voltak. Tehát édesapám 7-8 éves volt, amikor az Andodromba elkezdett táncolni. Ugye egy táborban, balatonszemesi táborban indult még az a zenekar, ugye Zsigó Jenő vezetésével. Majd nagyapám Golyma, aki mindig kísérte édesapámat a próbákra, meg a koncertekre, ő is bekerült a zenekarba. Majd utána ez átalakult egy rendes nagy csapattá, nagy zenekarra, ahol édesapám már gitározott, énekelt, és nagyapám is. Így tehát abszolút úgy szocializálódtam, hogy a zene az mindig ott volt körülöttem.
0: Erről beszélünk majd. Gyerekként te mit tudtál róluk? Amikor pici gyerek voltál, a születésed óta azt láttad, hogy ugye ők zenélnek, és ez egy természetes dolog volt számodra?
1: Abszolút, tehát mivel ez a környezet ért engem folyamatosan, tehát édesapám mindig gyakorolt gitározni, nagyapám mindig énekelgetett otthon, tehát testvéremet, a kisöcsémet például nagyapám altatta mindig úgy, hogy régi cigány dalokat énekelt neki. A próbákra, amikor zenekari nagy próba volt, akkor volt, hogy én is mentem édesapámmal, nagyapámmal. Koncerteken is ott voltam, olyannyira, hogy én 5 éves voltam, amikor az első dalomat megírtam, amelyet az Andodrom zenekarral, a Petőfi csarnokban elő is adtam olyan zenészekkel, mint Latman Béla, Balogh Kálmán cimbalom művész, Horváth Kornél, és sorolhatnám, hogy ők a színpadon voltak, és kvázi engem kísértek az Andodrommal, ahogyan éppen elénekeltem azt a dalt, amit 5 évesen szereztem, és ekkor voltam 6 éves. Tehát nagyon korán elindult.
0: De erre mondják azt, hogy vérében van a zene? A vérében lüktet a zene?
1: Talán ez az, igen, amikor erre szokták mondani, így van.
0: Volt-e valami más elképzelésed a zenén kívül? Mert azt rendben van, hogy az ember ilyen családba születik, de van úgy, hogy esetleg más dolog is érdekli, vagy ez annyira kitöltötte az életedet, hogy semmi másra nem tudtál gondolni, vagy nem is próbáltad ki magad semmiben.
1: Mindig kell egy B-terv. Tehát én azt gondolom, hogy a B-terv az kötelező, sőt a szülők is köteleztek erre, hogy oké a zene, de amellett kell valami. Természetesen, mint minden fiatal, a sport volt az elsődleges, ami nagyon, tehát én, ahogy említettem, ugye a 6 évesen már színpadon voltam, énekeltem, aztán amikor elindult az általános iskola, ugye, és a baráti kör, meg minden, akkor elkezdett a sport érdekelni, és a zenét én abszolút teljesen utána engem nem is érdekelt a zene, csak a sport, egészen 13 éves koromig, amikor ugye már...
0: Mit sportoltam?
1: Fociztam, és indult nagyon professzionálisan a foci karrier is, egészen odáig, amíg lesérültem, nagyon keményen, nagyon erősen, és ott döntést kellett hozni, hogy folytatom, és akkor ez mindig ilyen sérülékeny dolog marad, vagy abba hagyom a sportot. Hát abba hagytam, és mikor egy egész nyár alatt otthon feküdnöm kellett bokától combtői gipszben, és édesapám gitárja ott volt mellettem az ágyon, akkor elkezdtem pötyögni a gitáron, meg a hangszereket ütögetni, perka hangszereket, és akkor 13 éves koromban úgy újra rám talált a zene. De természetesen még akkor is kvázi ilyen hobbiszerűen, meg már tanultam is a zenét, de nem ez volt a fő cél, hogy csak zenész legyek.
0: Tehát nem ez volt az álmod, hogy mindenképpen zenész szeretnél lenni?
1: Az álmom ez volt.
0: Igen.
1: Hát én azt szerettem volna lenni, de mindenféleképpen a szülők arra ösztökéltek, hogy a tanulás fontos, legyen meg az érettségi, és utána menjek tovább, és ha zene körül akarok lenni, akkor legyek hangmérnök, vagy éppen menedzsmentet vezessek majd, vagy bármit. Tehát mindenféleképpen a zene körül szerettem volna lenni.
0: Igen, nyilvánvaló, tehát a szülők valószínűleg valamilyen megélhetési szakmát szerettek volna számodra, vagy hivatást. Úgy érezték, hogy a zenéből nem biztos, hogy meg fogsz tudni élni.
1: Ez mindig ott volt a levegőben. Én azt gondolom, hogy a zene az bizonyos szinten nem annyira kiszámítható, és tudjuk, hogy a nyári időszak az, ami nagyon tud pörögni, és nagyon megy. Tehát mindig jó, hogyha van valami másik fix olyan állása az embernek, ami zenétől független, hogy a zene ne a megélhetést töltse ki, hanem valójában az inkább a szerelem legyen. Ne azért menjen az ember a színpadra, hogy pénzt keressen, hanem azért, hogy adjon át magából valamit a nézőknek, a hallgatóknak.
0: Mert hogyha azért megy színpadra, hogy pénzt keressen, akkor mi történhet vele?
1: Ott elveszíti önmagát a zenész, én azt gondolom, és olyan érdekes, hogy nálam is eljött ez a pillanat, amikor robotnak éreztem magam, hogy már nem azért vállalok koncertet, mert én annyira zenélni szeretnék, hanem mert ez a munkám. És abban a pillanatban, amikor munkává válik, akkor az a szeretet, ami benne van az emberben a zene iránt, az úgy eltűnik. És eljött az a pillanat nálam is, amikor rájöttem, hogy úristen, a koncertre én külön autóval érkezek, felmegyek a színpadra, a koncert után már meghajlás közben elköszönök, színpadról lejövök, már nem is én pakolom a hangszereimet, hanem a Rode összepakolja, majd elviszik. Az első benzinkútnál már a számlát kitöltöm, elküldöm. Van úgy, hogy a zenekar tagokat sem ismerem, hanem ott köszönök és bemutatkozok nekik a színpadon, és megyek tovább a következő koncertre, illetve volt egy ominózus nap, ami mindent megfordított bennem, amikor egy napon volt 5 koncertem, és úgy szervezték le már a fesztivál szervezők és a zenekarvezetők is úgy alakították, hogy én odaérjek mindenhova, és egy nap alatt utaztam valami 1300 kilométert országon belül egyedül, egy kocsival, mindenhova, felpakolták valahova a dobszettemet, valahova a perkacuccot, valahol csak a gitárom volt ott, és akkor konkrétan én megérkeztem a koncertre, helyettem beálltak technikailag is, leadtam az egyórás koncertet, hajlás közben már köszöntem, és az autóm már ott állt a színpad mellett, ültem és haladtam tovább. És akkor másnap ezt átgondoltam, és rájöttem, hogy ez annyira munka, hogy ez nekem így nem felel meg. Abban a pillanatban, aznap én körülbelül, akkor 16 zenekarom volt, 8 zenekarnál felmondtam, azt mondtam, hogy köszönöm a helyetteseimet, küldöm, és a helyettesek lesznek a fix tagok. És utána így lefeleztem a zenekarokat, hogy tényleg csak az legyen, ami nem munka, hanem szerelem.

0: Így, ahogy olvasgattam az életedről, azt láttam, hogy most ezt ne értsd félre, tehát, hogy tényleg túlzásban sem néha, tehát sokat vállalsz. Majd itt fogjuk hallani a beszélgetés során, hogy mennyi koncertet, meg hány országban jártál, meg mi mindennel nem foglalkoztál, meg hány zenekarnak a tagja voltál ilyen-olyan módon. És azt is szeretném majd kiboncolgatni, hogy ez miért van. De még maradjunk az elején, és az elején ugye arról volt szó, ott maradtunk, hogy gitározni tanultál, de hamar ugye az ütős hangszerekre váltottál. Miért?
1: Nagyon érdekes, elkezdtem gitározni, és mindeközben párhuzamosan az ütős hangszerek is érdekeltek. És nagyon-nagyon hamar azt vettem észre, hogy én inkább az ütős hangszerekben tudnám megélni azt a zeneiséget, ami igazán én vagyok. Illetve mondhatni, az egy piaci rés volt, hiszen anno 23-25 évvel ezelőtt még a percussion hangszerek az olácigány zenébe vagy a world musicba nem voltak annyira elterjedtek. Mindenhol láthattunk egy kannát, egy kanalat, a cigányzenekarokban jött a szájbögő mellette egy gitár, egy tambura, és így volt meghangszerelve minden zene. Viszont a Romanodrom, édesapám zenekara lehetőséget adott arra, hogy zeneileg nyissunk egy nagyot. Tehát, hogy másképp gondolkozzunk, ne szoruljunk be oda abba az autentikus közegbe, ahol csak egy kanna és egy kanál van. És mivel a Romanodromban már Horváth Kornél játszott, aki ugye a 2017-es évben a világ legjobb perkásaként lett számon tartva, és azóta is a világ egyik legjobb perkása. Nekem ő abszolút egy példakép volt, és mai napig az, és én az ő játékát, ahogy láttam, ez alapján az ütős hangszereken én is elkezdtem játszani. Majd így bekerültem a Romanodrom zenekarba nagyon hamar, mint perkás, és ott is maradtam.
0: Egy picit beszéljünk a perkáról.
1: A perka hangszerek, ugye ott sok hangszerről beszélünk, dalfüggő, stílusfüggő, rengeteg hangszer van, ami a percussionbe belefér.
0: Igen.
1: Elsődlegesen, ami...
0: Konga, bongó, ezek hozzá tartoznak?
1: Konga, bongó, kahon, sékerek, udú, tehát rengeteg hangszer. Konkrétan otthon egy hangszer múzeumon van, tehát annyi hangszert halmoztam fel, hogy már nem csak otthon, már édesanyámnál, otthon nálam is, sőt a munkahelyemen, a tévében, rádióban ott is vannak hangszerek, tehát mindenhol is vannak hangszerek. Autóban mindig van egy komplett szett, ha bármikor az van, hogy valamit elfelejtek, ott legyen, vagy ha valamikor úgy van, hogy valahova be kell ugrani, akkor ott legyen egy alapszettem is. Tehát tényleg mindenhol hangszerek vesznek körül. Ütős hangszerekről van szó, ami bizonyos zenei műfajokban a zene alapját tudják képezni, bizonyos zenei műfajokban pedig egy díszítő eleme tud lenni a zenének, tehát ez mindig stílusfüggő.
0: Nagyon szép díszítő eleme tud lenni. Nekem nagyon tetszik, úgyhogy...
1: A lakásnak is nagyon szép díszítő eleme tud lenni, mert...
0: Tehát
1: hogy...
0: külsőleg is. Szép.
1: Abszolút, mert hogy volt egy olyan képzelet, egy nagyon érdekes sztori. Édesanyámnál hagytam az egyik kahonomat. Ugye a kahon, ami egy ilyen tégla alakú hangszer, rá kell ülni, és azon kell játszani. Na de édesanyám, hát nem tudta, hogy az micsoda. Fogalma sem volt ő neki a hangszerekről. Ez a kahon nekem Spanyolországban készült, kifejezetten az én méretemre, én kezemre. Körülbelül 10 ilyen hangszert készített a hangszerkészítő, és nem akarok számokkal dobálózni, de egy nagyon drága hangszer, amelyet én édesanyámnál hagytam. Majd édesanyámhoz, amikor újra átmentem, azt láttam, hogy egy növény van rajta a sarokban. Mert hogy nem tudta édesanyám, hogy micsoda, és ő úgy gondolta, hogy ez nagyon jó lesz a sarokba, és erre ráteszi a virágait, mert ez valami asztalszerű cucc. És amikor én ott láttam, majdnem szívén fartuskatom, úristen, mutat, ez külön nekem, ez egy hangszer, nagyon érzékeny, drága hangszer, ez nem a növényeknek van. Jó van, kisfiam, hát nem mondtad.
0: Beszéltél arról, hogy nagyon sok különböző hangszered van, de hogy mikor kaptad meg az elsőt? Még volt az első?
1: Jó, de jó kérdés. Tehát ütős hangszerek voltak otthon alapvetően édesapámnál, de hogy talán az első komolyabb ütős hangszer az egy kahon volt, amit Spanyolországban vásároltunk, ugye ott vannak a legjobb kahonok, és akkor direkt úgy utaztunk zenekarral turnéra, hogy legyen egy napunk, amikor kahont vadászunk. Ekkor voltam én kb. 15 éves, de ezelőtt már rengeteg ütős hangszer volt otthon, amelyet a zenekar többi tagja használt, amikor még nem én voltam a zenekar perkása. Tehát a zenekar vásárolt hangszereket, és azok otthon voltak, mindig voltak körülöttünk hangszerek, de talán 15 éves voltam, amikor az első saját hangszer, ami már csak az enyém volt, azt Spanyolországban megvásároltuk.
0: Te több országban is elutaztál azért, hogy tanulmányozd, vagy tanuld, vagy vásárolj hangszert?
1: Igen, talán mindegyik így egybevéve, hiszen Magyarországon és Európa szerte az adott hangszereket, ami perka hangszerekről van szó, tehát a nemzetiségi hangszereket egyetemes szinten nem lehet tanulni. Tehát ha valaki dobos akar lenni, vagy perkás akar hivatalosan lenni, tehát perkás hivatalosan nem tud lenni valaki Magyarországon iskolai végzettséggel, mert hogy nem tanítják, és nincsenek olyan szakok. Tehát csak dobszakra lehet menni, klasszikus és jazz irányba.
0: Milyenek az oka?
1: Az okát nem tudjuk, én már felvetettem, és egy nagy célom, hogy amikor kicsit már idősebb leszek, és a zene az már tényleg csak nagyon szerelem lesz, akkor ezzel tudjak foglalkozni, hogy akár honosítsuk ezeket a hangszereket és stílusokat egyetemes szinten, hogy ezt lehessen tanulni, valaki lehessen hivatalosan perkás Magyarországon, és legyen erről egy végzettsége, diplomája, hogy igen, ő ezen a szakon végzett, mert ma Magyarországon és Európa számos országaival, talán egész Európában nem lehet végzettséget szerezni arról, hogy valaki perka hangszereken játszik. Csak jazzdobos vagy klasszikus irányba lehet elmenni, de más ütőhangszeren nem lehet, és ez egy nagyon nagy piacirés, én azt gondolom.
0: Hol tudjátok megtanulni ezt?
1: Én úgy gondolom, hogy mindig az adott hangszer, ahonnan származik, a helyiektől lehet a legjobban megtanulni, hiszen ők abban szocializálódnak. Azt tanulják gyerekkorukban, már azt megkapják, és apár fiúra száll az a tudás, tehát több száz évnyi tudás összpontosul akár egy zenészben, legyen az híres zenész, vagy akár egy otthonról jövő olyan zenész, akinek nem jutott az meg az életben, hogy nagy színpadokra jusson el, holott olyan zenei tudás van nála, ami másnál nincs meg. És én ebből kifolyólag úgy gondoltam, hogy minden olyan hangszer, ami engem érdekel, azt ott kell tanulni, ahol honos a hangszer. Így kahonozni Spanyolországban, darbukázni Egyiptomban, Törökországban, tanultam, ugye a latin vonal, az abszolút a Dél-Amerika, de oda nem tudtam eljutni, viszont nagyon sok olyan helyszínen voltam, ahol találkoztam dél-amerikai zenészekkel bizonyos nemzetközi fesztiválokon, és ilyenkor mindig úgy alakítottuk, hogy legyen egy kis időm az adott zenészekkel tőlük elcsenni, és tanulmányozni azt a tudást, ami náluk van.
0: A magyarországi cigányság mikor játszott ilyen vagy hasonló hangszereken először?
1: Soha. Tehát valójában az a Romanodrom volt az első zenekar. Édesapámnál szólaltak meg először 20 évvel ezelőtt ezek a perka hangszerek cigányzenében. Na most egy-egy zenekarnál, talán a Kályágnál és Rományi Rótánál is már a darbuka balkáni zenében megszólalt, de igazán nem úgy volt használva, mint egy perka hangszer. Meg volt rajta ütve bizonyos ritmusképlet, de mivel nem képzett perkások játszottak rajta, így nem úgy szólalt meg az a hangszer. Valójában a Romanodromban szólalt meg először a percussion világa, mint professzionális ritmikus szekció. Úgyhogy ez, mondhatom, hogy onnan indult el, és a kahon, mint hangszer a magyarországi cigány zenébe a Romanodromban volt először látható és hallható, és mára már szinte mindenhol az a hangszer ott van minden autentikus cigány zenekarnál.

0: amikor ugye elkezdtél zenélni, akkor milyen stílus irányzatokat követtél, hiszen ugye ez a hangszer, az mondtad, hogy belekapcsoltátok a cigányzenébe, de azért átvettetek valamit külföldről is.
1: Abszolút, tehát engem mindig nagyon érdekelt a katalán rumba zene, tehát Gypsy Kings fan vagyok, tehát minden, ami Gypsy Kings, az jöhet, és nagyon befolyásolta az én zeneiségemet. Természetesen utána elkezdtem minden olyan zenét hallgatni, ami nem feltétlenül érdekel, és nem is szeretem, de muszáj volt, hogy minél jobban, minél nyitottabb legyek a zenére, és mindenféle zenét is halljak. Így elkezdtem nagyon sokféle zenét hallgatni, indiai zenét, afrikai zenét, a Metallicától kezdve, a könnyű jazzig, tehát mindent is hallgattam, hogy mindent magamba szívjak. Alapvetően a Romanodromba ott egy nagyon kifejezett hibrid percussion cucc indult el az útjára, ami mai napig kevés zenekarnál látható. Autentikus cigány zenekarnál nagyon kevésnél, talán, sőt, talán csak a Romanodromnál látható, viszont már több zenekar elkezdett, több olyan perkás, mint például Magyaró Kornél, aki az ország egyik legkiválóbb ütőhangszerese, ő is egy hibrid, úgynevezett hibrid cuccon játszik, amikor a dob és a percussion össze van vegyítve. Tehát egy ember, egy zenész le tud fedni két zenei vonalat, tehát a dobot és a percussiont egyszerre, mert úgy van összepakolva a szett. Tehát ezt használják bizonyos zenekaroknál, de cigányzenekarnál abszolút mi indítottuk ezt el, illetve jó magam voltam az első olyan perkás, aki az úgynevezett hibrid cuccon játszott.
0: Bele fog ez épülni fokozatosan évtizedek múltán a magyarországi cigányzenébe?
1: Abszolút, ezt látjuk, mert már elindult az a vonal, hogy a perka hangszerek a cigányzenében ott vannak, már mindenhol. Tehát egyre kevesebb kannát látunk, ugye a ceglédi kannáról beszélünk, ami az autentikus halálcigány zenéhez hozzátartozik. Szinte már csak egy-egy zenekarnál látható az a hangszer, már mindenki kezdi a percussion hangszereket beépíteni. Már csak az kell valójában, hogy ne csak autodidakta módon, otthonról jövő tudással használjuk azokat a hangszereket, illetve használják zenekarok, hanem igenis a tehetség mellé elengedhetetlen az, hogy tanuljunk olyanoktól, akik jobbak, akik évtizedek óta ezt művelik, akik egyetemes szinten ismerik a hangszer történelmét, történetét, és az, hogy hogyan kell megszólaltatni, és igen, egyáltalán nem szégyen tanulni, és akár olyan emberek is, akik színpadon vannak már évek óta, egyáltalán nem szégyen és ne derogáljon segítséget kérni mástól, hogy az adott hangszeren ne csak ösztönösen játsz, hanem tudatosan is játszunk rajta. Úgyhogy bízom benne, hogy a zenekaroknál ez el fog indulni hamarosan.
0: Hogyan fogadja a magyarországi cigány közösség, a hagyományos cigány közösség?
1: Egyre többet hallom azt, és én is annak híve vagyok, hogy ha valaki autentikus cigányzenét játszik, tehát a nagyon letisztult ősi olácigányzenét, akkor abban a zenében használjuk a kannát. Tehát az autentikus cigányzene az esztam alapú. Esztamra használjuk a kannát. Ha valaki már world musicot játszik, amikor az autentikus cigány zenét másképp hangszereljük, tehát a magja az marad, viszont fogyaszthatóbbá, emészthetőbbé tesszük 21. századi zenei hatásokkal, azokkal a hangszerekkel, akkor viszont az adott hangszereket, akár a perka hangszereket használjuk úgy, amire való az a hangszer. Tehát teszem azt egy kongán, egy bongon vagy egy kahonon, ne esztamot játszunk, azt játsszuk a kannán. A bizonyos ritmusképletek, amik azokra a hangszerekre lettek kitalálva, azokat építsük bele nyugodtan cigányzenébe, és így már world musical fog válni. Csak nem szabad a kettőt összekeverni. Tehát van az autentikus cigányzene, és van az úgynevezett world music. A kettő egyáltalán nem ugyanaz, bizonyos pontokon fedik egymást, de nem ugyanaz a kettő, és amint átfedés van, akkor már egyik sem lesz belőle. Tehát az autentikus cigányzenébe használjunk kannát, mert az odavaló. És ezt több zenekartól is hallom, hogy igen, azt kéne használni, illetve én folyamatosan azt erősítem.
0: Látom, nagyon beleástad magad ezekbe a dolgokba, és nagyon abszolút felkészült vagy ezen a téren. De beszéljünk egy picit arról, hogy aztán hogyan alakultak a tanulmányaid végül. Most egy kicsit megint visszaugrunk időben.
1: Hát nagyon-nagyon szigorú volt a család, a szülők, főleg édesapám. Ugye látta a tehetséget zeneileg, de a gimnazista éveim során rengeteg koncertből ki kellett maradjak azért, hogy én tanuljak. Tehát, hogyha tanulmányi átlagom kezdett romlani, akkor hiába volt koncert, hívott más zenészt. Amikor külföldön voltunk, utaztunk, és esetleg arról volt szó, hogy a zenekar éppen elmegy vacsorázni, vagy van egy kis szabadidő, és városba elmegy a zenekar, akkor én nem mehettem, nekem a szállodában kellett maradni a könyvekkel. olvassak, tanuljak. Utazás közben, igen, a könyv legyen nálam, nem telefon, nem laptop, könyv és olvasás. Tehát édesapám nagyon szigorú volt, hogy igen, az érettségi az elengedhetetlen, tehát addig nem zenélhetek, tehát az kötelező. Aminek nagyon örülök, hogy ilyen szigorú volt édesapám. Úgyhogy az érettségi után ugye úgy döntöttem, hogy halasztok, pár év kell nekem, amikor egy kicsit a zenével tudok foglalkozni. Hát ez annyira viszont elúszott a dolog, hogy utána a főiskola, egyetem, az teljesen elúszott, mert hogy beleragadtam olyan mértékbe a zenébe, ami már visszafordíthatatlan volt. Tehát amikor évi 170 koncert van és 200 napot nem vagyok Magyarországon, akkor úgy nehéz oda is összpontosítani, hogy a tanulmányokat tényleg jól tudjam végezni, viszont az is benne volt és félő volt, hogyha a zenei dologból kimaradok, akkor a karrierem viszont teljesen más irányt vesz, és nem biztos, hogy vissza tudjuk azt hozni, hogy ugyanúgy tudjam folytatni a karriert, mint érettségi után.

0: az elején már felvetetted, meg már most is említetted, hogy milyen sok koncerten veszel részt, több zenekar és formáció tagja vagy, és voltál. Igen. Milyen zenekarok ezek? Itt főbbeket, amikor kérdeztem tőled, akkor azt mondtad, hogy a Kovács és a Cigány Karaván?
1: Igen, ez egy nagyon friss zenekar.
0: Konkrétan... A Roma Soul és a Kisgrofó Folk Band. Ott, ezekben ugye zenekarvezető vagy.
1: Így van, ezekben a zenekarokban vagyok zenekarvezető, illetve jó pár zenekarnál fix tagként vagyok, és a hangszerelésben is rengeteget segítkezek. Most az A Kovács és a Cigány Karaván, ez egy nagyon-nagyon friss zenekar, olyannyira, hogy tegnap volt a bemutatkozó koncert, de nagyon örülök, hogy már az idei év, attól függetlenül, hogy a zenekar ismeretlen még, ettől függetlenül rengeteg számos fesztiválon, főműsoridőben, szombaton, este 11-től játszunk, tehát nagy színpadosak lettünk, illetve tegnap vettem észre, hogy bizonyos plakátokon a zenekar van elsőként feltüntetve, és már Skóciába, Szerbiába, Szlovákiába, Romániába koncertezünk, ami meglepett, hogy ilyen gyorsan a zenekar még nulla koncerttel, de már is ennyire felkapottá tud válni. Köszönhető annak, hogy a zenekartagok mind olyan tagok vannak a zenekarban, akik azért nem most kezdték a zenei ipart, úgyhogy nagyon várom az A Kovács és a Cigány Karavánnal, hogy milyen lesz az évünk. Most egyelőre sűrűnek tűnik, illetve ott van a többi zenekar is, ahol zenekarvezetőként azért van nyomás és feladat jó bőven. Viszont annak is nagyon örülök, hogy rengeteg olyan zenekar van, ahol csak be kell üljek a buszba, és utaznom kell, és csak zenélni kell. Úgyhogy van munka.
0: Igen, és ugye azt mondtad, hogy a 20 éves pályafutásod alatt, gondolom összeszámoltad, hogy közel 1000 koncerten vettél részt, számos televíziós és rádiós szereplésed volt, 10 lemez.
1: Lehet, hogy azóta már több.
0: Azóta igen. Már több is.
1: Azóta már lehet.
0: Nemzetközi megmérettetéseken is sikeres voltál. Most én ezt nem mondanám el, te sorold el, hogy a nemzetközi porondon hogyan értékeltek téged, de az a kérdésem, hogy hova tovább.
1: Nagyon érdekes, mert hogy mindig van hova tovább. Tehát az, hogy a koncertek száma és a minősége, tehát nem csak a mennyiség, hanem a minőség, ami nagyon-nagyon fontos, hogy milyen színvonalon zenél valaki, milyen színpadokra tud eljutni valaki, ez nagyon fontos. Talán az egyik legnagyobb mérföldkő az volt, amikor endorzer lettem. Ugye pont egy interjúm volt ugyanezzel a kérdéssel, hogy hova tovább, és akkor azt mondtam, hogy nekem nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés lenne, hogyha egy cégnek én az endorzere lehetnék. Ugye az endorzert, amikor egy adott zenész, egy adott márkának a nagykövete, és ő vele fejlesztik a hangszereket, ő az, aki először ezeket kipróbálja, ő az, aki reklámozza ezeket a hangszereket, és ezeken a hangszereken játszik szerte a világon. Rengeteg jó dologgal jár, például, hogyha külföldön van koncertem, nem kell sajátot vigyek, hanem az ottani cég, tehát az ottani kirendeltség már oda eljuttatja az ilyen hangszeremet, tehát nem kell szállítsam sem a hangszereket, illetve minden új hangszer piacra kerülése előtt már nálam van, és van úgy, hogy én tesztelem ezeket a hangszereket. Na most, amikor ezt az interjúban elmondtam, hogy ez egy nagyon nagy megtiszteltetés lenne nekem, hogyha eljutnék ide, mert hogy Olá Cigány zenész még nem lett endorzer.
0: Igen, te vagy az első, és ugye Tájföldön jelentették ezt.
1: Így van, és még nagyobb megtiszteltetés volt, hogy Horváth Kornél, ugye, aki a világ legjobb perkása, ő hívott fel engem, hogy drága Mátéka, melyik cégnél vagy te endorzer? Mondom, semmelyiknél. És akkor ő el szeretett volna csábítani, hogy mellette legyek endorzer latin vonalon. Amikor mondtam, hogy hát természetesen, úristen, hát ez nagyon nagy dolog nekem, és ez az interjú után két nappal történt. Sosem feledem, hogy amint Horváth Kornél bácsival leraktam a telefont, édesapámat felhívtam, és konkrétan ugráltam örömömben, és úgy hívtam őt, hogy világ első Olá Cigány endorzere leszek, ilyen még nem volt, és utána, amikor mondták, hogy igen, Tájföldön fogják ezt bejelenteni, ez még nagyobb dolog volt, hiszen egy világmárkáról beszélünk. A világ összes országában ott van, és ez egy nagyon nagy dolog, hogy Olá Cigányként Horváth Kornél mellett lehetek ennek a hangszernek az endorzere, úgyhogy talán ez volt a legnagyobb mérföldkő az életemben. Most pedig az, hogy minél magasabb színvonalon tudjam képviselni az én zeneiségemet, és minél nagyobb színpadokra, minél értékesebb helyszínekre tudjam elvinni azt a zenét, ami bennem van, és azokat a zenekarokat, akikkel én közösen dolgozom.
0: Nemzetközi színpadokon ugye több helyen is megmutattad a tehetségedet, rengeteg országban jártál. Hát én egy kicsit így irigykedve olvasom a neveket. Kína, India, Japán, Dél-Korea, Egyiptom, Kanada, Franciaország, Olaszország, Németország, Ausztria, nem sorolom.
1: Számos
0: országában, igen, ezt még felsorolni is sok lenne. Milyen tapasztalattal tértél onnan haza, mert az egy dolog, hogy ott játszottatok, illetve hogyan fogadtak ott titeket?
1: A cigányzenét, főleg a magyarországi autentikus cigányzenét én úgy látom, hogy Magyarországon túl mindenhol sokkal jobban fogadják, mint itthon. Tehát épp ezért az összes olácigány zenekar, aki akár autentikus zenét vagy world musicot játszik, jobban tud működni Európa számos országában, mint akár itthon. Itt más a zenei elképzelés Magyarországon. Itthon is szeretik az olácigány zenét, de valamiért talán azt gondolják, hogy nem a legnagyobb színpadokra való, hogy nem tud megmozgatni 10-20 ezer embert. Viszont mi látjuk, hogy igen, de nagyon meg tud mozgatni akár 20 ezer embert, mert hogy autentikus cigány zenével játszottunk már 20 ezer ember előtt külföldi nagy fesztiválokon, ahol igenis megmozgatta azt a 20 ezer embert, és külföldön ezt jobban veszik. Ugye számos országban, ahova utaztunk, mindenhonnan hoztam haza valamit magammal, mert hogy ezekben az országokban én mindig, főleg az első évtizedben az volt, hogy tanuljak. És amikor utaztunk, mindig úgy szerveztük, hogy én valakivel találkozzak, legyen mód és lehetőség arra, hogy az én zeneiségemet fejlesszük. Ebben ugye nagy szerepet játszott édesapám, mint zenekar vezető, hiszen úgy alakította mindig, hogy legyen valami lehetőség ott zenészekkel találkozni, akár közösen zenélni, és hogy tudjam magam fejleszteni. Így mindig hazahoztam magammal valami kis tudást, amit az adott országból összeszedtem. Illetve az utazásoknak azért bizonyos százalékában, nem tudom, 10-20 százalékában azért van egy kis pihenésünk is. Tehát vannak nagyon húzós utak, amikor alig alszunk, és tényleg az van, hogy repülőre ülünk, megérkezünk, aznap koncert, másnap hajnalba jövünk vissza.
0: Tehát nagyon rossz, ugye?
1: Nagyon. Tehát ez mind munka. Olyankor rögtön munkává
0: nagyon
1: válik.
0: Nagyon szigorúan csak munka. Az ember, hogyha először jár az adott országban, nagyon szívesen megnézni. Milyen élmény az?
1: Hát konkrétan Párizsban körülbelül a 30. alkalommal jártam Párizsban, mire volt arra idő, hogy az Eiffel-tornyot meglátogassam. Tehát már évek óta jártam Párizsba zenélni. Volt olyan, hogy egy évben nem tudom, 8 koncertem vagy 10 koncertem volt Párizsban, de egyszer sem volt alkalom, hogy elmenjek az Eiffel-toronyhoz. És körülbelül a 30. koncertem volt már, amikor volt 3 óra szabad időnk arra, hogy elmenjek megnézni az Eiffel-tornyot.
0: Na jó, akkor mégsem irigykedem annyira.
1: Viszont van olyan, amikor lazítás van. Tehát arra emlékszem, hogy például amikor Kínába jártunk, akkor kifejezetten úgy szerveztük az utat, hogy 2 koncert között 3 nap szabad időnk legyen.
0: Azért az egy hosszabb út.
1: Így van, így van. Mondjuk most Japánban is, Oszakában is nagyon szigorú menetrendünk volt, tehát konkrétan 5 szabad óránk volt város nézésre. Ennyi volt egész oszakai utam során, viszont amikor Egyiptomba jártunk, akkor ott is kértük, hogy 3-4 nap legyen 2 koncert között, hogy azért tudjunk a sivatagba egy kicsit tevegelni, piramis látni, meg minden ilyesmi. Tehát egy-egy kivételes alkalom van, amikor egy kicsit tudunk lazítani is, de azért zömében a munkáról szól.

0: Beszéltél az utazásokról, a koncertekről, a hangszer iránti szeretetedről, mindenről. Ha ezt így az egészet összegeznénk, akkor mit mondanál el, hogy mi a jó ebben, mi az, amit ebben nagyon szeretsz?
1: Hú, micsoda kérdések! Hú, ezen még nem is gondolkoztam. Nem tudom, talán ugye a cigányokról, amit mondanak, hogy egy vándorló nép, az, hogy mindig utazik a cigány ember, és ez úgy a cigánsághoz valamiért hozzátartozik. Én azt érzem, hogy legbelül a DNS-em legmélyében ez annyira benne van, ez, hogy menni kell, és ugye a polgári állásom a munkahelyemen is, amikor irodai munka van, az már elkezd frusztrálni, és én mindig szeretek emberekkel dolgozni, mindig másokkal, tehát, hogy minél több emberrel találkozzak, jó kapcsolatot ápoljak, utazzak és menjek, és ez lehet, hogy legbelül, legmélyen ez bennem van, és a cigányságomból ered, hogy én szeretek menni, és haladni, és emberekkel találkozni, utazni, és ez annyira lételeme az én életemnek, hogy enélkül szerintem én megszűnnék létezni, úgyhogy ez nekem nagyon fontos, és nem tudom, enélkül nem is lennék, tehát ez
0: pöröksz,
1: nekem kell.
0: Nagyon pöröksz, igen, de fiatal vagy még. Mi van akkor, amikor majd eljön az idősebb kor? Ugye említetted azt, hogy tanítani is szeretnél. Közben ugye egy díjat is létrehoztatok, arról is beszélj, a nagyapád
1: így
0: emlékére.
1: Így van. A Golymadíjról beszélünk, ugye tavaly volt 20. éve, hogy nagyapám eltávozott, és úgy gondoltuk, hogy mivel az ország egyik legkiemelkedőbb táncosa volt, hanem a legkiemelkedőbb, illetve Európa szerte őt ismerték az ő táncát, így arra gondoltunk, hogy méltóképpen megemlékezünk róla egy táncversennyel, egy táncdíjjal, a Golymadíjjal. Mindeközben kiderült, hogy nincs cigány táncdíj sehol a világon. Tehát mi voltunk az elsők, akik ezt megalapítottuk, de nem ebből a megfontoltságban, de nem ez volt az indító rugója az egésznek. Úgyhogy megalapítottuk a Golymadíjat, egy országos cigány néptáncversenyt, igen magas díjazással, illetve lehetőséggel a nyerteseknek, hogy bemutassák a tudásukat ne csak a Golymadíjon, hanem egy éves mentorálást is kapnak, és a ma Magyarországon fellelhető olá cigány zenekarokhoz eljuttatjuk őt, hogy az adott koncerteken ő fellépjen, mint Golymadíjas, és menjen zenekarokkal is táncoljon. Tehát nem csak a díjról van szó, hanem egy éven keresztül biztosítunk neki koncerteket is, utazást, hogy minél szélesebb körbe be tudja mutatni az ő tánc tudását. Idén is rengeteg jelentkező volt, és ezzel is életben tartjuk azt a tánc stílust, amit nagyapám képviselt, mert hogy a cigány táncol leginkább mindenkinek Szabolcs jut az eszébe, tehát Máté Szalka környéke, de tudjuk jól, hogy a tánc ennél sokkal sokszínűbb. Nem csak onnan jöttek táncok, hanem Budapesten is létezett tánc, és ugye a nagyapám, mint törzsgyökeres budapesti, ő egy teljesen más tánc stílust táncolt. Sokkal pörgősebb, sokkal dinamikusabb, sokkal nagyobb ívű mozdulatokkal, és mi ezt szeretnénk életben tartani, ezért hoztuk létre a Golymadíjat.
0: Én arról kérdeztelek, hogy ha idősebb leszel, akkor mivel foglalkozol majd, mert ugye említetted, hogy azért jó lenne oktatni is ezeket a hangszereket, vagy
1: így van,
0: lehet
1: így
0: hangszereknek
1: van
0: nevezni, illetve hogy jelenleg mivel foglalkozol, tehát most innen induljunk el a jövő felé, és mi a további terved?
1: Hát ugye a jövőben alapvetően, mivel zeneszerzőként, producerként is dolgozom, valószínű, hogy egy idő után a színpadi lét az csökkenni fog, és a háttérmunka, ami fontosabb lesz, tehát a dalok szerzése, a producerkedés, illetve évek óta tehetségekkel is foglalkozom, mentorálom őket, és segítem pár fiatalnak az útját folyamatosan. Tehát én nagyon szeretnék úgymond az idősebb koromban azzal foglalkozni, hogy olyan zenekarok, olyan előadók, akikben ott a tehetség, nekik segíteni abban, hogy a lehető legmagasabb színvonalon tudják ezt a legjobb helyszínekre eljuttatni, illetve ugye a dalok szerzése, producerkedés, ami szintén szerintem nagyobb teret fog kapni majd az életemben, amikor egy kicsit idősebb leszek, hiszen van az a pont, amikor már nem minden koncertet tud az ember elvállalni, vagy nem is kell minden koncertet elvállalni, eljön biztos ez az idő is majd az én életemben. Emellett ugye dolgozom egy tévénél, egy

0: Én keresztül egy rádiódiknek a műsorvezetője voltam, a reggeli morning show-t vezettem hétfőtől péntekig, minden reggel ugye élőben. Most a tévénél, a Dik TV-nél dolgozom, mint zenei főszerkesztő, illetve műsorvezetője is vagyok a Dik TV-nek. Két élő műsort vezetek, emellett másik két műsort még vezetek, ahol fesztiválokra látogatunk el, és bemutatjuk a fesztiválokat, illetve zenekarokat elkísérünk, hogy megmutassuk a nézőknek azt, hogy valójában az a csillogás és fény, amit látnak a színpadon, ez mennyi munkával jár. Mert hogy én amikor mentorálok is, akkor is rengeteget beszélek az árnyoldalról, mondhatni, hogy oké, nagyon szép dolog az a színpadon való lét, az az egy óra, meg az, amikor valaki eljut arra a szintre, hogy a neve már ismert, és úristen, mennyire szeretik, hatalmas nézettség van bizonyos platformokon, ez már a végkifejlet. De mennyi munka van mögötte? Egy zenekar, amikor eljut a koncertig, igen, otthon összepakolja a hangszereit, elköszön a családtól, találkozik a zenekarral, utaznak 3-4 órát, megállnak, örülnek, ha egy szendvicset esznek a benzinkúton, vagy éppen otthonról visznek egy valamit, amit főzött a család, és akkor örülnek, ha egy mikrohullámos sütőt találnak, hogy felmelegítsék azt az ételt, megérkeznek a koncerthelyszínre, 10 perc szusszanás, pakolás, fél óra, másfél órás technikai beállás, gyorsan esznek valamit, letolják a másfél órás koncertet, megint 10 perc pihenés, és 4 óra utazás vissza-haza. És reggel 10-től hajnal 2-ig tart ez a történet, és a néző, a közönség lát egy másfél órás koncertet. De mennyi munka van mögötte? Ezt mi bemutatjuk?
1: Az emberek tisztában vannak ezzel, vagy azért csináljátok, mert nem tudják?
0: Nagyon sokan azt mondják, hogy milyen könnyű, hát zenész vagy, azt csinálod, amit szeretsz, felmész a színpadra, zenélsz magadnak, zenélgetsz egy kicsit. A színpadon való zenélés az a legkönnyebb része most már, mondhatni. Az az élvezet, az a jó része, hiszen ott van az ember, és akkor átadja magából mindazt, ami benne van zeneileg. De nem látják a mögöttes munkát. Az, hogy mire valaki színpadra jut, hány év van abba benne? És talán ez a legfontosabb része, mégpedig a fiatalok felé, hogy lássák azt, hogy mennyi áldozattal jár. Mert úgy gondolják, hogy ha tud énekelni, valakinek van egy szép hangja, és még tud is énekelni, hát írnak nekem egy-két slágert, eléneklem, és sztár leszek. Színpadon vagyok, és dől a lé, és akkor enyém a világ, és minden. Rengeteg munka van ebbe. És bárkit mentorálok, vagy segítem az életét, mindig ezt mutatom meg neki, hogy mennyi nehézséggel jár. Hiszen
1: nem riasztja ez el őket, elnézést.
0: Talán ez a legfontosabb. Ha valakit el tud ez riasztani, akkor jobb is, ha elriasztja. Ha valaki ebbe beleáll, és látja, és megcsinálja, és át tud ezen lépni, akkor van esélye. De hogyha ez megriasztja, elriasztja, és azt mondja, hogy hát én ennyi munkát nem akarok beletenni, hát én nem fogok ennyit utazni, én csak Budapesten fogok majd zenélni, az felejtős, azt engedje el. Tehát nagyon fontos, hogy ezt
1: tisztában legyen.
0: Így vele, van, így
1: hogy
0: van.
1: Miről van szó.
0: Így van, elengedhetetlen.
1: Kovács Attal Máté, nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. A fiatal generációnak van mit tanulni tőled, és példát venni. Kitartás terén, munkabírás terén, elhivatottság terén, és hát igazából akár tanítójukként is.
0: Egyszer úgy legyen. Ámen.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Sok sikert.
0: Köszönöm.

kedves hallgatóink, a Portréban Kovács Antal Máté volt a vendégem. A hangmérnök Pór István, valamint a felelős szerkesztő Horváth Éva nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Adásunkat megtalálhatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Portré szerkesztő műsorvezetőjét, Tóthi Enikőt hallották. Az adást készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. 2026-ban.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
1: Poslušajte slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
2: Dragi poslušalci, trdno klopov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Dragi poslušalci, čuli ste slovenski program radijskoga kanala MR4. Naše oddaje leko poslušate svaki ponedjeljak za dve večerka od jedne vure do pol dve. Zbogom ostanite do drugoga kedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je dal pripraviti neprofitni medijski ponudnik Duna ZDD leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Mađarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Most Nemzetiségek Zenéje című műsorunk következik.
1: Nemzetiségek Zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból.
2: Köszöntöm Önöket, itt a Nemzetiségek Zenéje. Arnold Krisztinát hallják. Mai adásunkban egy új fiatalos zenekart hallhatnak német nyelvterületről. A frissen befutott muzsikusokat Vox Clubként ismerhette meg a közönség.

Sok mai népzenészre minden mondható, csak azt nem, hogy hagyományosak, pont mint a Vox Club zenekar tagjai, akik egy laza sör mellől kerültek a színpadra, és úgy megtetszett nekik ott, hogy egyre többet muzsikálnak nagy közönségnek. Egy közös albérlet hozta össze a zenészeket, akik aztán a közös konyhában tanulták be a már elhíresült dallamokat.

Napközben zenéltek, éjszaka bulisztak, ez volt a jellemző a fiúk albérletére, majd ott fedezték fel tehetségüket is. Először a cappella verziókat adtak elő dalaikból, majd zenészek is társultak a csapathoz. Egy volt fontos, hogy a szórakozás álljon a középpontban.

A müncheni fiúk népszerűsége hamar a külföldi modern népzenei rajongókat is elérte, így például egy Tolna megyei kis településen Szakadáton az óvodások is betanultak egy koreográfiát a Vox Klub egy nótájára, és ennek videófelvételét el is küldték a müncheni muzsikusoknak, akik aztán egy videóban köszönték meg a gyerekek műsorát.

A ritmikus dallamok, lendületes nóták és egyszerű, de magával ragadó táncos fellépéseik tehát mindenkit meggyőznek, így valószínűleg még sokat hallhatunk a müncheni boy bandről, a Vox Clubról. Arnold Krisztina búcsúzik mára, köszönöm figyelmüket!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.